0: A, I, U, babi, bu, tati, tu, tati, su.
1: A, I, U, babi, bu, tati, tu, sasi, su.
0: Ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, hi, hu, tadi, du.
1: Ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, hi, hu, dadi, du.
0: Dadi, du. Oh.